0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még üzemel az utolsó paksi turbina, az állatokat is megterheli a hőség, papírból készül az új ceruza elem, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőségriadó, több mint 600 településen van vízkorlátozás az országban. A paksi erőmű utolsó, még üzemelő turbinája stabilan termeli az áramot, a vízállás nem változott. Üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a fokozódó kánikula miatt fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő korábban arról beszélt, hogy az elmúlt napokban több mint 800 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletvesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok, a kutyák, macskák az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel.
1: 160 éves a fővárosi állatkert. Ebből az alkalomból hétvégén különleges programokkal várja a közönséget. Ilyen lesz a parkban a takarmányozási bemutató, a központi takarmánykonyha kitelepül a látogatók közé, így bárki megnézheti, miket készítenek elő eledelként. Be lehet pillantani továbbá az állatkerti vadállatmentő központ dolgozóinak munkájába, és meg lehet figyelni azt is, hogy az intézmény kertészei milyen eszközökkel és gépekkel gondoskodnak a sokféle növényről. Újítás az elemek piacán, már idén megjelenhetnek a papír alapú darabok. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagyméretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarát és könnyebben újrahasznosítható. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Az eső környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között valószínű, délkeleten tart ki legtovább a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Több helyen is elérhetők az Ivóvíz kutak Gárdonyban. Fehérvárra érkezik a Mohács 500 kiállítás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőkutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt főguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor vele is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Az országos tiszti főorvos döntése alapján péntek éjfélig marad érvényben az intézkedés. Székesfehérváron ivókutakkal és klimatizált helyiségekkel segítik a lakosságot. A város arra kéri a fehérváriakat, hogy különösen figyeljenek az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, lehetőség szerint árnyékban vagy hűvös környezetben tartózkodjanak. A közkutak és az ivóvízvételi pontok folyamatosan rendelkezésre állnak. Az Alba Pláza, az autóbusz pályaudvar váróterme, valamint a Fehér Palota felfrissülési lehetőséget biztosít a nagy melegben, írja a székesfehérvár.hu. A munkáltatókat arra kérik, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a dolgozók hőtermelésének csökkentése érdekében. A rendkívüli hőség miatt fokozott óvatosságra kérik a velenceieket. Velence város önkormányzata folyamatosan nyomon követi a helyzetet és együttműködik az érintett intézményekkel, írják közösségi oldalukon. Arra kérik a lakosokat, hogy gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, használják a közkutakat és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a betegekre és az egyedül élőkre. Arra is felhívják a figyelmet, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot a parkoló autóban. A város szükség esetén ivóvizet biztosít azoknak az idős vagy beteg velenceieknek, akik ezt önerőből nem tudják megoldani. Székesfehérvárra érkezik a Mohács 500 című vándorkiállítás. A Nemzeti Örökség Intézet magyar és angol nyelvű tárlata közérthetően ismerteti a mohácsi csatával kapcsolatos legújabb régészeti, antropológiai, valamint történettudományi eredményeket, írja a székesfehérvár.hu. Az érdeklődők megismerhetik az 1526-os mohácsi csata előzményeit és eseményeit, valamint annak következményeit és emlékezetét. Kiemelt helyet kapnak a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tömegsírjain végzett feltárások, valamint az 500. évforduló kiemelt programjai és az emlékhely megújítása. A tárlat augusztus 13-a és 24-e között a királyi napok idején lesz látható Fehérváron. Több helyen is elérhetők az ivóvíz közkutak Gárdonyban. A tartós hőség miatt a város arra kéri a lakosságot, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a rendszeres folyadékpótlásra, és segítsék az idősebb, beteg vagy egyedül élő hozzátartozóikat és szomszédaikat is, írja a település közösségi oldala. Az ivóvízkutak Gárdonyban, a Gárdony és Dinnyésen is több ponton használhatók. A város arra is felhívja a figyelmet, hogy a nagy melegben ne várják meg a szomjúságérzet kialakulását, hanem rendszeresen fogyasszanak vizet. Második alkalommal rendezik meg a Fehérvári Dokumentum Filmfesztivált. Az eseményt október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetem Rákóczi utcai épületében. A háromnapos fesztivál programja minden korosztálynak szól. 9 egész estés dokumentumfilm, pályázatra beérkezett alkotások, a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak terepgyakorlatán forgatott filmek, kiállítások, illetve beszélgetések és koncertek színesítik a palettát. A szervezők célja idén is a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése, a közösségépítés és az érzékenyítés. A fesztiválhoz kapcsolódva ismét meghirdették a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A fiatalok szabadon választott témában készíthetnek legfeljebb 10 perces alkotásokat. A filmeket szeptember 20-áig tölthetik fel a FEDOK hivatalos oldalán. A legjobbakat szakmai zsűri értékeli. A díjazott alkotásokat a fesztivál záró napján vetítik le a közönség számára, írja székesfehérvár.hu. Demencia szűrés érhető el a velencei szakrendelőben, az egészségfejlesztési iroda közreműködésével a Velence szakorvosi rendelőintézetben végzik a vizsgálatokat. Itt történik az eredmények kiértékelése is, írja Gárdony város közösségi oldala. A szűrést elsősorban középkor felett ajánlják, de bárki igénybe veheti. Időpontot előzetes telefonegyeztetéssel kérhet a lakosság. Több támogatási formára is pályázhatnak a martonvásári fiatalok. Az önkormányzat a jól teljesítő szociálisan rászoruló diákok, a művészeti képzésben résztvevő gyermekek, valamint a helyi sportegyesületekben sportoló fiatalok számára is meghirdette támogatási programját. Segítséget igényelhetnek a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló hallgatók is. A pályázatok benyújtásának határideje szeptember 30-a. A részletes feltételek és a szükséges nyomtatványok a város honlapján érhetők el, írja a város közösségi oldalán. Adományokkal is támogatható a Székesfehérvári Nemzetközi Néptánc Fesztivál. A szervezők a hazai és külföldi fellépők fogadásához várják a lakosság segítségét. Jelenleg tartós élelmiszereket és fél literes szénsavmentes ásványvizet gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Friss zöldségeket, gyümölcsöket pedig augusztus 10-től fogadnak. A kezdeményezés célja, hogy a vendégek ellátásához szükséges készletek rendelkezésre álljanak, miközben a fehérváriak is részesei lehetnek a fesztivál sikerének. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, valamint a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt tapasztaljuk minden KFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi tereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben van a kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Különleges épületsétákkal várják az érdeklődőket a Patkó villában. A felújítást a Kápolnásnyéki Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola végezte. A visegrádi megújult épület Gobbi Hilda a végakaratát teljesítve ismét a művészet szolgálatába állt. A látogatók megismerhetik a létesítmény történetét, építészeti értékeit, a felújítás folyamatát, miközben betekintést kapnak a színésznő és a villa kapcsolatának emlékeibe. A megújult épület új kulturális funkcióval is bővül, a jövőben közösségi és kulturális térként is működik, olvasható a Népfőiskola oldalán. Augusztus 30-án rendezik meg a kézilabda szuperkupát a Met Arénában Székesfehérváron. A férfi és a női bajnok csapatok a Magyar Kupát nyert együttesekkel mérkőznek meg. A sportesemény egész napos családi programmal várja a látogatókat. A szuperkupa a balatoni szezon lezárását és az új idény kezdetét is jelenti. A városvezetés és a Magyar Kézilabda Szövetség kiemelte, a Met Aréna modern multifunkcionális létesítményként a hazai és a nemzetközi kézilabdázás fontos helyszíne lehet. A rendezvény egyben a 2027-es női világbajnokság előkészítő eseménye is lesz. A részletes programok a szövetség honlapján érhetők el. Ma délelőtt zavartalan lesz a napsütés, ezt követően kezdenek gomoly felhők megjelenni az égen. Délután gyengén, közepesen gomoly felhős lesz az ég. Zápor, zivatar délután elvétve érintheti a várost. Az északnyugati szél napközben mérsékelt lesz, erősebb szélre csak esetleges zápor, zivatar környezetében kell számítani. Délután 39-41, este 37-28 fok várható.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép jó reggelt az újabb forró napon, augusztus 6 csütörtök. Berták, Bettinák, sok boldogságot a névnapos hölgyeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Rögtön a Simply Red, előtte még a Unique, most pedig a Madison Avenue jön a Who the Hell Are You-val. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 6-án, az év 218. napján, és a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapján, Hiroshima emléknapján. És lassan tiltólistára kerülnek azok a dalcímek, amelyekben szerepel a meleg vagy forró kifejezés, így Inná is esélyes erre a sorsra. Jön a hot, azaz forró, a legjobb zenék között a Besten.

0: FM a legjobb zenék. Kitartást kívánok még egy bő napig, holnapra megérkezik legalábbis a Dunántúlra biztosan a frissülést hozó hidegfront, szombatra pedig délkeleten is felfrissül a levegő. Részletes időjárás jelentés a hírekben, fél hét után pedig az LMC és a Take Me to the Clouds Above érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Több támogatási formára is pályázhatnak a martonvásári fiatalok. Adományokkal segíthetjük a Néptánc Fesztivál vendégeit. Marad a hűség, Picsóri Erika vagyok. Több támogatási formára is pályázhatnak a martonvásári fiatalok. Az önkormányzat a jól teljesítő szociálisan rászoruló diákok, a művészeti képzésben résztvevő gyermekek, valamint a helyi sportegyesületekben sportoló fiatalok számára is meghirdette támogatási programját. Segítséget igényelhetnek a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló hallgatók is. A pályázatok benyújtásának határideje szeptember 30-a. A részletes feltételek és a szükséges nyomtatványok a város honlapján érhetők el, írja a város közösségi oldalán. Adományokkal is támogatható a Székesfehérvári Nemzetközi Néptánc Fesztivál. A szervezők a hazai és külföldi fellépők fogadásához várják a lakosság segítségét. Jelenleg tartós élelmiszereket és fél literes szénsavmentes ásványvizet gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Friss zöldségeket, gyümölcsöket pedig augusztus 10-től fogadnak. A kezdeményezés célja, hogy a vendégek ellátásához szükséges készletek rendelkezésre álljanak, miközben a fehérváriak is részesei lehetnek a fesztivál sikerének. Demencia szűrés érhető el a velencei szakrendelőben. Az egészségfejlesztési iroda közreműködésével a Velence szakorvosi rendelőintézetben végzik a vizsgálatokat. Itt történik az eredmények kiértékelése is, írja Gárdon város közösségi oldala. A szűrést elsősorban középkor felett ajánlják, de bárki igénybe veheti. Időpontot előzetes telefonegyeztetéssel kérhet a lakosság. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőkutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt főguta és eszmélet festés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Ma délelőtt zavartalan lesz a napsütés, ezt követően kezdenek gomoly felhők megjelenni az égen. Délután gyengén, közepesen gomoly felhős lesz az ég. Zápor, zivatar délután elvétve érintheti a várost. Az északnyugati szél napközben mérsékelt lesz, erősebb szélre csak esetleges zápor, zivatar környezetében kell számítani. Délután 39-41, este 37-28 fok várható.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy újabb tikkasztó forró nap előtt állunk, augusztus 6, csütörtök. Nincs változás egyelőre, marad a 40 fok körüli maximum, és holnap, ha minden igaz, holnap érkezik az a hideg front, legalábbis a Dunántúlra biztosan, amely jó 5-7 fokkal enyhíti majd a levegőt. Egy-egy zápor, zivatar, kisebb vihar sem kizárt. Aztán szombatra a délkeleti országrész is fellélegezhet. Folytatjuk Kylie Minogue és Robbie Williams Kids című duettjével. Itt a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra, vagy csipog, vagy mutat, és én is mutatok két kett csinálót a következő óra zenei kínálatából. Itt lesz Seal a Kiss From a Rose-zal. És a halott pénz is.
2: Dobbal a szíved, és én szaladok utánad. Dobbal a szíved.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-wop-shoo.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. 39-41 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, valamint a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi köröknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a szolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Az országos tiszti főorvos döntése alapján péntek évfélig marad érvényben az intézkedés. Székesfehérváron ivókutakkal és klimatizált helyiségekkel segítik a lakosságot. A város arra kéri a fehérváriakat, hogy különösen figyeljenek az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, lehetőség szerint árnyékban vagy hűvös környezetben tartózkodjanak. A közkutak és az ivóvízvételi pontok folyamatosan rendelkezésre állnak. Az Alpa Pláza, az autóbusz pályaudvar váróterme, valamint a Fehér Palota felfrissülési lehetőséget biztosít a nagy melegben, írja a székesfehérvár.hu. A munkáltatókat arra kérik, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a dolgozók hőtermelésének csökkentése érdekében. A rendkívüli hőség miatt fokozott óvatosságra kérik a velenceieket. Velence város önkormányzata folyamatosan nyomon követi a helyzetet és együttműködik az érintett intézményekkel, írják közösségi oldalukon. Arra kérik a lakosokat, hogy gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, használják a közkutakat és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a betegekre és az egyedül élőkre. A város szükség esetén ivóvizet biztosít azoknak az idős vagy beteg velenceieknek, akik ezt önerőből nem tudják megoldani. Ma délelőtt zavartalan lesz a napsütés, ezt követően kezdenek gomoly felhők megjelenni az égen. Délután gyengén, közepesen gomoly felhős lesz az ég. Zápor, zivatar délután elvétve érintheti a várost. Az északnyugati szél napközben mérsékelt lesz, erősebb szélre csak esetleges zápor, zivatar környezetében kell számítani. Délután 39-41, este 37-28 fok várható.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Augusztus 6-a van, csütörtök, Berta Bettina napja, sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best FM hallgatóinknak egyaránt. Ebben az órában Who Let the Dogs Out címmel hozom majd a Bahamán slágerét, jön Dido a Fitlesszel, az órát pedig Bruno Mars slágere indítja. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, jó reggelt kívánok augusztus 6-án, azon a napon, amelyen 1881-ben megszületett Sir Alexander Fleming, a penicillin felfedezője. De hogy mi minden történt még az augusztus 6-ai napon, sort kerítünk rá egy picit később, addig is jobbnál jobb zenék egymás után. Rögtön a Halott pénztől, most pedig a Dido és Faithless közös a One Step Too Far folytatja a csütörtök reggelt a Besten.

0: Next FM, a legjobb zenék. Újból együtt, hamarosan Janet Jackson dalával, Together Again, előtte friss hírek, a végén időjárás jelentés. Alig várjuk már, ugye? Térden állva könyörgünk, hogy jöjjön már az a hidegfront holnap, és hozza el az 5-7 fokos enyhülést, és redukálja kánikulává a sivatagi forróságot. Részletek erről a hírek végén, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Több helyen is elérhetők az ivóvíz kutak Gárdonyban. Fehérvárra érkezik a Mohács 500 kiállítás. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsór Jerikától hallják. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Ellenzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádiónak Barna Viktória, Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességjegyzés.
1: Több helyen is elérhetők az ivóvíz közkutak Gárdonyban. A tartós hőség miatt a város arra kéri a lakosságot, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a rendszeres folyadékpótlásra, és segítsék az idősebb, beteg vagy egyedül élő hozzátartozóikat és szomszédaikat is, írja a település közösségi oldala. Az ivóvízkutak Gárdonyban, a Gárdony és Dinnyésen is több ponton használhatók. A város arra is felhívja a figyelmet, hogy a nagy melegben ne várják meg a szomjúságérzet kialakulását, hanem rendszeresen fogyasszanak vizet. Székesfehérvárra érkezik a Mohács 500 című vándorkiállítás. A Nemzeti Örökség Intézet magyar és angol nyelvű tárlata közérthetően ismerteti a mohácsi csatával kapcsolatos legújabb régészeti, antropológiai, valamint történettudományi eredményeket, írja a székesfehérvár.hu. Az érdeklődők megismerhetik az 1526-os mohácsi csata előzményeit és eseményeit, valamint annak következményeit és emlékezetét. Kiemelt helyet kapnak a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tömegsírjain végzett feltárások, valamint az 500. évforduló kiemelt programjai és az emlékhely megújítása. A tárlat augusztus 13-a és 24-e között a királyi napok idején lesz látható Fehérváron. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma délelőtt zavartalan lesz a napsütés, ezt követően kezdenek gomoly felhők megjelenni az égen. Délután gyengén, közepesen gomoly felhős lesz az ég. Zápor, zivatar délután elvétve érintheti a várost. Az északnyugati szél napközben mérsékelt lesz, erősebb szélre csak esetleges zápor, zivatar környezetében kell számítani. Délután 39-41, este 37-28 fok várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 6-án, csütörtökön. A Berták és a Bettinák ünnepelnek. Ma sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. Ma van a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja, méghozzá a hiroshimai atombombázás évfordulóján, ami 1945-ben volt ezen a napon. 1991. augusztus 6 nyilvánosan elérhetővé vált az első World Wide Web oldal Tim Berners-Lee révén. Boldog 74. születésnapot kívánunk Balázs Klárinak! ...1972-ben ugyancsak ezen a napon született Jerry Halliwell, angol énekesnő, a Spice Girls tagja. És 1981. augusztus 6 megszületett Travis McCoy, amerikai rapper, énekes. A Gym Class Heroes frontembere Bruno Mars-szal közös Billionaire című dala volt 2010-ben az egyik legnagyobb sláger. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
3: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
4: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
5: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
4: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
6: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelmezei.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A székesfehérvári Sóstó a város védett területei közé tartozik. Földrajzilag három eltérő jellegű tájhatárán fekszik. Nyugati oldalán a Mocsaras Sárét, délen az Észak-Medőföld homokos, löszös tájai, északról pedig a város, illetve távolabbról a Zámai medence határolja. A Sóstó területének legkorábbi említése 1473-ból István Fitól ered. A Sóstó a sárvíz mocsaraként alakult ki, nevét pedig a vízéről kapta, mert sós volt annak ellenére, hogy a sárvíz édes vizet izzasztotta. Vizsgálatok alapján 1713-ban kiderült, hogy vize alkálisót tartalmaz. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület fejelmedei csoportjának tagjai 1986-ban elkezdték a Sóstó és Homokbánya botanikai és ornitológiai feltárását, aminek eredményeképpen 1990. novemberében országos védettséget kapott a terület. 6 évvel később pedig kialakították itt az első botanikai tanösvényt is.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Több támogatási formára is pályázhatnak a martonvásári fiatalok. Adományokkal segíthetjük a Néptánc Fesztivál vendégeit. Marad a hűség, Ficsúr Jerika vagyok. Több támogatási formára is pályázhatnak a martonvásári fiatalok. Az önkormányzata jól teljesítő szociálisan rászoruló diákok, a művészeti képzésben résztvevő gyermekek, valamint a e- és sportegyesületekben sportoló fiatalok számára is meghirdette támogatási programját. Segítséget igényelhetnek a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló hallgatók is. A pályázatok benyújtásának határideje szeptember 30-a. A részletes feltételek és a szükséges nyomtatványok a város honlapján érhetők el, írja a város közösségi oldalán. Adományokkal is támogatható a Székesfehérvári Nemzetközi Néptánc Fesztivál. A szervezők a hazai és külföldi fellépők fogadásához várják a lakosság segítségét. Jelenleg tartós élelmiszereket és fél literes szénsavmentes ásványvizet gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Friss zöldségeket, gyümölcsöket pedig augusztus 10-től fogadnak. A kezdeményezés célja, hogy a vendégek ellátásához szükséges készletek rendelkezésre álljanak, miközben a fehérváriak is részesei lehetnek a fesztivál sikerének. Demencia szűrés érhető el a velencei szakrendelőben. Az egészségfejlesztési iroda közreműködésével a Velence szakorvosi rendelőintézetben végzik a vizsgálatokat. Itt történik az eredmények kiértékelése is, írja Gárdony város közösségi oldala. A szűrést elsősorban középkor felett ajánlják, de bárki igénybe veheti. Időpontot előzetes telefonegyeztetéssel kérhet a lakosság. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőkutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
3: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt főguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, belmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor akár le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
2: Ma délelőtt zavartalan lesz a napsütés, ezt követően kezdenek gomoly felhők megjelenni az égen. Délután gyengén, közepesen gomoly felhős lesz az ég. Zápor, zivatar délután elvétve érintheti a várost. Az északnyugati szél napközben mérsékelt lesz, erősebb szélre csak esetleges zápor, zivatar környezetében kell számítani. Délután 39-41, este 37-28 fok várható.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Bemutatjuk Gangster szerelem. Főszerepben Eve, magyar... Ja, igen, bemutatjuk, de dalban Gangsta Lovin. Eve indítja az órát 4 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó pihenést a héten szabadságukat töltőknek. Na és természetesen alig várjuk az enyhülést, úgyhogy kitartást a forróság végéig. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Madonnát hallottuk, akinek rajongói Kylie-val együtt most nagyon izgatottak, hiszen rég várt pillanat érkezett el. Madonna és Kylie Minogue végre elkészítette első közös hivatalos dalát, melynek címe Love Sensation, és hivatalosan augusztus 7-én jelenik majd meg. Most pedig a 90-es és 2000-es évek harmadik megkerülhetetlen dívája, Christina Aguilera folytatja a Dirty-vel. A nyári szünet és a hőség érezteti a hatását az utakon is. Nagyon enyhe a forgalom, nem tudok dugóról és balesetről sem. Remélem, ez sokáig így marad. Ha mégis lenne közlekedési hír, várom. 0620 55 55 155.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 6-án csütörtökön. Még egy nap, és hát remélhetőleg tényleg enyhül egy picit ez a forróság. Rögtön 8:30, a legfrissebb hírek jönnek, a végén részletes időjárás jelentéssel, aztán George Michael, és jó hír a rajongóknak, a popzene történetének egyik legmeghatározóbb szakasza éled újjá a mozikban. Hamarosan érkezik ugyanis a George Michael The Fate Tour című koncertfilm, amely korábban sosem látott felvételekkel idézi fel az énekes 1988-as mérföldkőnek számító turnéját. A hírek után a Too Funky-val melegítünk a filmre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. 39-41 fok várható. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Ficsóri Erika. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, valamint a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi köröknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedüli idősek sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a szolgáltatók helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Az országos tiszti főorvos döntése alapján péntek éjfélig marad érvényben az intézkedés. Székesfehérváron ivókutakkal és klimatizált helyiségekkel segítik a lakosságot. A város arra kéri a fehérváriakat, hogy különösen figyeljenek az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, lehetőség szerint árnyékban vagy hűvös környezetben tartózkodjanak. A közkutak és az ivóvízvételi pontok folyamatosan rendelkezésre állnak. Az Alba Pláza, az autóbusz pályaudvar váróterme, valamint a Fehér Palota felfrissülési lehetőséget biztosít a nagy melegben, írja székesfehérvár.hu. A munkáltatókat arra kérik, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a dolgozók hőtermelésének csökkentése érdekében. A rendkívüli hőség miatt fokozott óvatosságra kérik a velenceieket. Velence város önkormányzata folyamatosan nyomon követi a helyzetet és együttműködik az érintett intézményekkel, írják közösségi oldalukon. Arra kérik a lakosokat, hogy gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, használják a közkutakat és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a betegekre és az egyedül élőkre. A város szükség esetén ivóvizet biztosít azoknak az idős vagy beteg velenceieknek, akik ezt önerőből nem tudják megoldani. Ma délelőtt zavartalan lesz a napsütés, ezt követően kezdenek gomoly felhők megjelenni az égen. Délután gyengén, közepesen gomoly felhős lesz az ég. Zápor, zivatar délután elvétve érintheti a várost. Az északnyugati szél napközben mérsékelt lesz, erősebb szélre csak esetleges zápor, zivatar környezetében kell számítani. Délután 39-41, este 37-28 fok várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Augusztus 6-a csütörtök van, tetőzik a hőség, a napos időt viszont már több felé zavarhatják gomoly felhők. Jelentős csapadék viszont a térségben nem valószínű. A maximum ma még 36 és 41 fok között alakul, kimondani is fáj. Holnap ennél 5-7 fokkal lesz majd. Hát, idézőjelesen hűvösebb. A következő dalt pedig Bryan Adams-től és Mel C-től halljuk. When You're Gone, a Besten, jó reggelt!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
2: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, ezért élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: Székesfehérváron az Öreghegyen a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Bori vár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: Székesfehérvár egyik jól ismert nevezetessége az órajáték, amely a Kossuth utcában található. Az alkotás Kovács Jenő órásmester, Ecsedi Mária képzőművész, Diós Tibor kovácsmester és Korompai Péter keramikus művész kezemunkáját dicséri. Az órajáték figurái a magyar történelem legendás alakjai, amelyek minden nap délelőtt 10 órakor tűnnek fel először zenei kísérettel. Ezt követően 2 óránként vonulnak fel a királyi alakok. A figurákban felismerhetjük Szent István királyt és fiát, Imre herceget, Szent Lászlót, Szent Erzsébetet és Szent Margitot, valamint a királyi párt Mátyás királyt és Beatrix királynét is. Az óra különlegessége, hogy lapja 24 órás beosztású. Az év 12 hónapjának neve is megtalálható a játékon, a hozzájuk megfelelő körívhez pedig egy csillagképeket ábrázoló tárcsa is kapcsolódik. Ezen az aktuális hónaphoz köthető csillagkép látható. Az órajáték épülete építőipari nívódíjat kapott.
0: Best FM. A legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Több helyen is elérhetők az ivóvízkutak Gárdonyban. Fehérvárra érkezik a Mohács 500 kiállítás.
7: Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják.
6: Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Ellenzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádiónak Barna Viktória, Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
8: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességjegyzés.
6: Több helyen is elérhetők az ivóvíz közkutak Gárdonyban. A tartós hűség miatt a város arra kéri a lakosságot, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a rendszeres folyadékpótlásra, és segítsék az idősebb, beteg vagy egyedül élő hozzátartozóikat és szomszédaikat is, írja a település közösségi oldala. Az ivóvízkutak Gárdonyban, Agárdony és Dinnyésen is több ponton használhatók. A város arra is felhívja a figyelmet, hogy a nagy melegben ne várják meg a szomjúságérzet kialakulását, hanem rendszeresen fogyasszanak vizet. Székesfehérvárra érkezik a Mohács 500 című vándorkiállítás. A Nemzeti Örökség Intézet magyar és angol nyelvű tárlata közérthetően ismerteti a mohácsi csatával kapcsolatos legújabb régészeti, antropológiai, valamint történettudományi eredményeket, írja a székesfehérvár.hu. Az érdeklődők megismerhetik az 1526-os mohácsi csata előzményeit és eseményeit, valamint annak következményeit és emlékezetét. Kiemelt helyet kapnak a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tömegsírjain végzett feltárások, valamint az 500. évforduló kiemelt programjai és az emlékhely megújítása. A tárlat augusztus 13-a és 24-e között a királyi napok idején lesz látható Fehérváron. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma délelőtt zavartalan lesz a napsütés, ezt követően kezdenek gomoly felhők megjelenni az égen. Délután gyengén, közepesen gomoly felhős lesz az ég. Zápor, zivatar délután elvétve érintheti a várost. Az északnyugati szél napközben mérsékelt lesz, erősebb szélre csak esetleges zápor, zivatar környezetében kell számítani. Délután 39-41, este 37-28 fok várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Négy, de inkább lassan mindjárt 5 perccel hagytuk el 9 órát. Jó reggelt kívánok, augusztus 6-án csütörtökön. Berták, Bettinák, szülinaposok, sok boldogságot, kedves ünnepeltek. 0620 55 55 155, ha közlekedési hír van, az is jöhet ugyanide. Nem sokára Martin Solveig, ebben az órában az Allianz Ethnic is hallható, de csak is a No Doubt után.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fél három, kopog a hajna, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

Best FM a legjobb zenék. Két friss közlekedési hír, mindkettő az M5-ösről érkezett. A Röszke felé vezető oldalon Lajos Mizse közelében portáltáblát helyeznek ki az új csomópont közelében. A belső sávot lezárták, 2-3 kilométeres előtte a dugó. Újhartyán előtt a Budapest felé vezető oldalon is dolgoznak. A 44-es kilométertől a 20-asig mozgó terelés mellett burkolatjeleket festenek a külső és a leálló sáv zárása mellett. Ott 1 kilométeres az araszoló kocsisor. Respect azoknak, akik a forróságban is dolgoznak odakint, és Respect a címe az Allianz Ethnic slágerének. Ez a folytatás itt a Best-en. Jó reggelt!

0: Jazz FM, a legjobb zenék, a Spin Doctors 90-es slágerét poroltuk le, ez volt a Two Princes. A zenekar hangszereit viszont nem lepte be a por. A mai napig aktívak, legutóbb tavaly jelentettek meg új albumot, és ezzel turnéznak most per pillanat is az Amerikai Egyesült Államokban. Nyilván a legnagyobb slágereiket, így az imént is eljátsszák a koncerteken. Egy másik legendával folytatjuk, Barry White-hoz köthető a hangminta és az eredeti dal. You See the Trouble with Me, a Black Legend folytatja a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Jazz FM, a legjobb zenék Justin Timberlake slágerével idézzük meg a 90-es és 2000-es éveket. Cry Me a River síri nekem egy folyót, de az is elég, ha pityereksz egy kis nyári záport, vagy egy kiadósabb zivatart, kedves időjárás. Remélem, hogy most már tényleg meghallgatja a kérésünket, és holnap idejér a hidegfront, ami enyhülést, egy-egy záport, zivatart is hozhat. Az enyhülés pedig azt jelenti, hogy a 40 fokhoz képest csak ilyen 34-35 lesz, de már ennek is örülünk, ugye?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Persze nem 100%, de az sem kizárt, hogy a hidegfrontnak szól a Savage Garden 97-es slágere a következő órában. Az I Want You, akarlak. A fronthoz, amely remélhetőleg már úton van, és holnap tényleg ideér, és úton a címe a Kelemen kabát bandalának is. Tartunk egy rövid szünetet, itt a vége a csütörtök reggelnek, de délelőtt sem maradunk kedvenc ezredfordulós slágereink nélkül. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Több támogatási formára is pályázhatnak a martonvásári fiatalok. Adományokkal segíthetjük a Néptánc Fesztivál vendégeit. Marad a hőség, Ficsúr Erika vagyok. Több támogatási formára is pályázhatnak a martonvásári fiatalok. Az önkormányzat a jól teljesítő szociálisan rászoruló diákok, a művészeti képzésben résztvevő gyermekek, valamint a e-i sportegyesületekben sportoló fiatalok számára is meghirdette támogatási programját. Segítséget igényelhetnek a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló hallgatók is. A pályázatok benyújtásának határideje szeptember 30-a. A részletes feltételek és a szükséges nyomtatványok a város honlapján érhetők el, írja a város közösségi oldalán. Adományokkal is támogatható a Székesfehérvári Nemzetközi Néptánc Fesztivál. A szervezők a hazai és külföldi fellépők fogadásához várják a lakosság segítségét. Jelenleg tartós élelmiszereket és fél literes szénsavmentes ásványvizet gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Friss zöldségeket, gyümölcsöket pedig augusztus 10-től fogadnak. A kezdeményezés célja, hogy a vendégek ellátásához szükséges készletek rendelkezésre álljanak, miközben a fehérváriak is részesei lehetnek a fesztivál sikerének. Demencia szűrés érhető el a velencei szakrendelőben. Az egészségfejlesztési iroda közreműködésével a Velence szakorvosi rendelőintézetben végzik a vizsgálatokat. Itt történik az eredmények kiértékelése is, írja Gárdony város közösségi oldala. A szűrést elsősorban középkor felett ajánlják, de bárki igénybe veheti. Időpontot előzetes telefonegyeztetéssel kérhet a lakosság. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőkutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt főguta és eszmélet festés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, frissek és üdék maradjanak.
1: Ma délelőtt zavartalan lesz a napsütés, ezt követően kezdenek gomoly felhők megjelenni az égen. Délután gyengén, közepesen gomoly felhős lesz az ég. Zápor, zivatar délután elvétve érintheti a várost. Az északnyugati szél napközben mérsékelt lesz, erősebb szélre csak esetleges zápor, zivatar környezetében kell számítani. Délután 39-41, este 37-28 fok várható.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó utat, jó munkát, kitartást kívánok a következő bő 24 órához, aztán ha minden igaz, már jobb lesz a helyzet. Augusztus 6-a van, csütörtök, Berta, Bettina napja, sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. Ebben az órában olyan nevekkel találkozhatunk, mint a Simply Red, Segi, a Magna Cum Laude, Sean Paul, az Atomic Kitten, vagy rögtön itt az óra elején Christina Milian, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155, 4 perc elmúlt 10. Hello, Max Emlemente vagyok.

Best FM a legjobb zenék. Maradunk mozgásban, és maradtam én is mozgásban. Kánikula ide, forróság oda, azért elővettem a bringát, és tekertem pár kilométert. Igaz, az emelkedőn a leglassabb gyalogos is leellőzött, sőt, nem kellett hozzá emelkedő sem. Szóval nem teljes gőzzel, csak mondjuk negyeddel, de azért jó volt bringázni. Maradunk mozgásban, a Pályban Keep on Moving a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: Best FM.
2: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: FM, a legjobb zenék, friss közlekedés. M1 Budapest felé Tata térségében lassabb egy szakaszon a pálya. Ugyanez a helyzet az M3-ason, Bagnál mindkét oldalon, az M5-ösön Budapest felé az M0-ás csomópont előtt, és sajnos autó és kis teherautó ütközött frontálisan a 10-es főúton Pilisvörösvár és Piliscsaba között. Teljes útzár van ott. Jó utat, óvatosan, ha a dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nálunk továbbra is forróság van, Párizsban viszont karnevál. A délelőtt utolsó órájában hozom a Dario G. slágerét, Carnaval de Paris, és zenél majd a 4-es Street is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, a friss hírek jönnek mindjárt, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is üzemel az utolsó paksi turbina. Erdő és bozott tüzekkel küzdenek Szerbiában. A hőség ma még fokozódhat is idehaza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától. Jó hír az is, hogy eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, közölte Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a paksi turbina üzemel, ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében. Azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gúcokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztály vezetője.
2: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, csak a fa néhány éven belül teljesen elpusztul.
1: A Molnár Görényről készült alkotásokat vár a Herman Otto Intézet. Ez a fokozottan védett állat idén az évemlőse, ehhez kapcsolódik a pályázat. A felhívásra rajzokkal, képzőművészeti alkotásokkal, háromdimenziós művekkel lehet nevezni, több korosztályban, kizárólag digitális formában. Az alkotásokat szeptember végéig küldhetik be. A részletes kiírást a Herman Otto Intézet honlapján találják. Erdő és bozott tüzekkel küzd Szerbia. A lángok megfékezésére már helikoptereket is bevetettek a tűzoltók. A legnagyobb tűz a Vajdaság délkeleti részén, a Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén pusztít. Itt ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Még tartja magát a kánikula, többnyire napos idő vár ránk, bár gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, zápor, zivatar viszont estig csak kevés helyen alakulhat ki. 36-42 fokig is felszökhet majd a hőmérséklet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Hajnalban 17-25, délután többnyire 29-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A brit duo a Charles and Eddie 1992-es debütáló albumának első kis lemezét indítom. A Would I Lie to You 6 országban vezette a slágerlistákat, 9 másikban pedig bekerült a top 5-be, az amerikai Billboard 100-on a 13. helyet érte.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Baleset történt korábban a 10-es főúton Pilisvörösvár és Pilis Csaba között, autó és kis teherautó ütközött frontálisan. A teljes útzár megszűnt, egy sávon megindult a forgalom. Dolgoznak az M0-áson, az M5-ös csomópontja után az M3-as felé vezető oldalon, a belső elválasztósávban kaszálnak, emiatt 3-4 kilométeres a torlódás most ott, és lassabb a haladás az M3-ason is Bag térségében mindkét oldalon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két szerintem nagyon hasonló hangkarakterű hölgy érkezik rögtön a hírek után. Egyikőjük énekel, őt Enesztésának hívják. Majoros Rita pedig hátveszi tőlem a stafétát a stúdióban. Szól nem sokára a Paid My Dues. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok, hello!
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szeptembertől kötelező a nyugtaadatszolgáltatás, többen meghaltak az éjjeli csapásokban Ukrajnában. Holnap kicsit enyhülhet a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tetőzik ma a hőhullám, továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Holnap egy hideg front érkezhet, de ez csak elszórtan hozhat záport, zivatart, országos csapadék nem igazán várható. A kánikula átmenetileg hétvégére kissé mérséklődik. Részleteket az időjárásról híreink végén hallhatnak. Már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától. Jó hír az is, hogy eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, közölte Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a paksi turbina üzemel, ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hasonló üzenetet tett közzé oldalán a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István jelezte, az erőművek termelnek, az import biztosított. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal türelmes lesz, év végéig nem büntet, hanem segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papír nyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
1: Ukrajnában 3 meghaltak, többen megsérültek éjjel az orosz támadásokban. Harkiv megyében egy családi házas övezetet ért dróncsapás. Légi támadásokban megrongálódott egy bevásárlóközpont, több üzlet, épület és autó is. Herszon közelében reggel dróncsapódott egy buszba, amelyen főleg munkába tartó helyiek utaztak. Többnyire napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, estig csak néhány helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 36-42 fokos forróság is lehet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Délután többnyire 29-34 fok valószínű. Hétvégén aztán sok napsütés, szombaton itt-ott némi csapadék, és 29-35 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes napot kívánok mindenkinek, én Majoros Rita vagyok. Ma is hoztam hűsítő dallamokat, úgyhogy a nagy forróságban tartsanak velem, és élvezzük együtt a 90-es, 2000-es évek legjobbjait, mint az Ace of Base és a Life is a Flower, vagy éppen Alex Gaudio és a Destination Calabria. Az órát Anastasia nyitja csodás hangjával. Jön a Paid My Dues.

Vesztefem a legjobb zenék, csodás délutánt kívánok mindenkinek, jó kedvűt, jó hangulatút, még ebben a nagy forróságban is. Remélem, hogy éppen valamilyen hűs helyiségben hallgatják a Vesztefem leghűsítőbb zenéit, és remélem, hogy azzal, hogy sokszor kimondom azt, hogy hűs, már egy kicsit jobban érzik magukat. Én például egy picit ilyen mentolos tusfürdővel tusoltam ma, ez egy kicsit jobb, behűtött dinnyét reggeliztem. Hát ezekkel próbálom hűteni magam ebben a nagy melegben. Na de önöktől is kérdezem, ha van jó kis hűsítő tipjük, és most már tényleg nem mondom ki többször, hogy hűs, szóval ha vannak tippjeik, írják meg 0620 55 55 155. Jöhetnek ide ma is az üzenetek, a közlekedési információk és majd a nap kérdésére is a válaszok, de előtte még a legjobb zenék jönnek, úgyhogy Animal Cannibals takarítónő érkezik hamarosan, most pedig a Topaz Millenniumával, New Millenniumával megy tovább a délután. Szép napot mindenkinek!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is számítok önökre, nem csak a fülükre, hogy isteni zenéket hallgassanak velem, hanem az információikra is, hogyha járnak, kelnek az ország útjain, akár autóval, kamionnal, tényleg bármivel, és látnak valamit, van infójuk, megköszönöm, ha gondolnak rám, és a többi autózóra is, és elküldik az infót, vagy felhívnak a 0620-55-55-155-es számon. Ma is erős a forgalom az M1-esen, a főváros felé Tata és Tatabánya között torlódás van. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, Tatabányától Biatorbágyig pedig terelésben kell autózni, úgyhogy aki autóval van és Budapest a célja, ma is érdemes az átterelt belső sávot használnia. Az M3-ason Bagnál mindkét oldalon az elválasztó sáv korlátját javítják ma, ezért a 37-es kilométernél a belső sáv zárva is van. Az érintett szakaszon tartós munka folyik, ahol Budapest felé a 40-es és a 33-as kilométerek között a leálló sáv aszfaltozása miatt is szűkített sávokon lehet haladni. Így a munka mögött mindkét irányban 3 kilométert is meghaladta már a torlódást, mert ugye csak egy sáv járható. 0620-55-55-155 még egyszer a számunk, ha bárkinek van ma is útinfója. Megköszönöm, ha elküldi jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, megérkeztük egy órához, van még pár percünk a legfrissebb hírekig, utána pedig a következő órában hozom majd a nap kérdését. Egy kicsit a randikat járjuk körül, de nem is akármilyen témában, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, ez pedig érdemes megjegyezni, ide várom a közlekedési infokat, és természetesen majd a következő órától a NAV kérdésére is a válaszokat. Cserébe például hozok egy Spice Girls nótát. Mit szólnak a Spice Up Your Life-hoz? De itt lesz az Iron Mafia is a bónusz.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Paksnál 4 centit emelkedett a Duna. Kritikus helyzetben vannak a hőség miatt a halgazdaságok. Egyelőre kitart a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tovább emelkedett a Duna vízszintje. Paksnál 24 óra alatt 4 cm-rel nőtt a vízállás a kormány összefoglalója szerint. Az atomerőmű utolsó turbinája a korábbi jelzések alapján stabilan működik. A Balaton szintje közben 1 cm-rel csökkent. Az átlag vízállás 54 centi volt az előző nap. A harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van. A mentőket egy nap alatt országosan 27 esetben riasztották a hőség okozta tünetek kapcsán. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hévvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. A MÁV tegnap csaknem 20 ezer palack vizet osztott ki az utasoknak a főbb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon. Erdő és bozott tüzekhez szerdán 94 esetben vonultak ki a tűzoltók. Magyarország egész területén egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Tim Meledét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
2: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amik el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzárógátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
1: Élő adásban lőttek agyon egy TikTok sztárt Mexikóban. A több mint 500 000 követővel rendelkező influencer keddeste két barátjával egy gyors étterem elől közvetített. Ekkor két motoros hajtott oda hozzájuk, és egyikük közelről rálőtt. A népszerű tartalomgyártó a helyszínen meghalt, a tettesek elmenekültek, írta az Infostart. Azt egyelőre nem tudni, mi áll a gyilkosság hátterében. Többnyire napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, estig csak néhány helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 36-42 fokos forróság is lehet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Délután többnyire 29-34 fok valószínű. Hétvégén aztán sok napsütés, szombaton itt-ott némi csapadék, és 29-35 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is a legjobb zenék. Itt a Best FM-en Spice Girls, Black Eyed Peas, Amy Winehouse, George Michael, Mary J. Blige. Csak néhány név a legjobbak közül. Én pedig Majoros Rita vagyok. Én nem énekelni fogok, hanem pörgetem ezeket az isteni slágereket. Hamarosan pedig a napkérdését is felteszem. Előtte Mikával indulunk. Jön a Grace Kelly.
0: Best FM, a legjobb zenék.

cukoricát. Na de menjünk a nap kérdésével tovább, hiszen arra vagyok ma kíváncsi, hogy mi az a randi hely, amit semmiképpen nem ajánlanánk a barátainknak. Mi az a hely, ahova mondjuk első randira semmiképp nem érdemes vinni valakit. Sokan például azt mondják, hogy a mozi, mert hogy ott nem lehet beszélgetni egyáltalán. Én mondjuk szeretek moziba járni, akár az első randin is, de pont ezért nem vagyunk egyformák, és pont ezért jó ez a kérdés is, hogy ki hova semmiképp nem vinné a másikat első randira, vagy mit nem ajánlana a barátainak. Vagy, ha van kifejezetten olyan, amit nagyon ajánlanának, arra is kíváncsi vagyok. Szóval jöhetnek a pró és kontra randi helyek. Mik azok, amiket egyáltalán nem ajánlanának, és mik azok, amiket pedig igen, hogyha mondjuk első randiról van szó. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, akár a saját tapasztalatok is, mellé pedig egy kis No Doubt, Just a Girl, itt a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam Ricsitől egy üzenetet, hogy a Kerepesi úton baleset történt a keleti pályaudvarnál, úgyhogy ott kell Budapesten figyelni, illetve Anita írt, hogy a Krisztina körúton is baleset történt, méghozzá a déli pályaudvar után a Mikó utca felé. Nagyon köszönöm az infókat. Az M3-ason Bagnál a határ felé befejezték a munkavégzést a 37-es kilométernél. Van még egy ilyen infóm is. Az időközben kialakult 5 kilométeres torlódás már folyamatosan csökkent. Kenőben van, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. 0620 55 55 155, ide pedig továbbra is várom az útinfókat. Bárki bármit lát az utakon, már jöhet is. Nagyon-nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Oké, mert túl vagyok az ebéden, de István elküldte nekem a mentás, citromos, öntetes, túró gombócát, és egyszerűen nem tudok másra gondolni, úgyhogy gyorsan-gyorsan inkább pörgetem a következő óra slágereit, és megpróbálok nem gondolni erre a túró gombócra. Egyébként István, ha elküldenéd a receptet, azt nagyon-nagyon megköszönném, egyszerűen fantasztikusan néz ki. Ha pedig valakinek van még jó kis nyári hűtsítő receptje, azt is nagyon várom. 0620-55-55-155 ide lehet küldeni, én pedig küldöm a legjobb zenéket a következő órában, hiszen mindjárt 2 óra jönnek a friss hírek, aztán a Desperado és a Táncolj! De itt lesz Sonic is a Sky-jal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. Come on.
2: Hey Martinez, you ready girl? Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Érkezik a Dunán a kötelezettségeknek megfelelő vízmennyiség. Erdő és bozót tüzek okoznak gondot. Ma tetőzik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán. Ezt a külügyminiszter közölte Facebook oldalán. Orbán Anita újra cáfolta a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a Duna alacsony vízállásáért. A tárca vezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Csaraba azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra, annak ellenére, hogy náluk is jelentős a vízhiány. Közben tovább emelkedett a Duna vízszintje. Paksnál 24 óra alatt 4 cm-rel nőtt a vízállás a kormány összefoglalója szerint. Az atomerőmű utolsó turbinája a korábbi jelzések szerint stabilan működik. A Balaton szintje közben 1 cm-rel csökkent, az átlag vízállás 54 cm volt az előző nap. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. A mentőket egy nap alatt országosan 27 esetben riasztották a hőség okozta tünetek kapcsán. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hévvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. Erdő és bozót tüzekhez szerdán 94 esetben vonultak a tűzoltók. Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tegnap egyébként ismét meleg rekordok dőltek meg. Az új országos napi legmagasabb maximum hőmérséklet 41,4 fok volt Budakalászon, az új fővárosi napi csúcs pedig 41,1 fok volt, ezt Újpesten mérték. Parkolóépítés közben találtak második világháborús repeszgránátot a Fehérvár megyei Kislángon. A majdnem 9 centis robbanó szerkezet miatt 50 méteres körzetben lezárták a területet. Ez egy orvosi rendelőt és mintegy 20 embert érintett. A gránátot majd egy kijelölt helyen semmisítik meg, közölte a Honvédség tűzszerész ügyelete. Mérgezett paradicsom miatt pusztulhatott el 15 elefánt Kenyában. A vizsgálatok azt mutatják, hogy ciánozott termést ettek. A gyanú szerint az Amboseli Nemzeti Park közelében lévő gazdaságok szándékosan mérgezik az állatokat termésük védelmében. Ma tetőzik a hőség, országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő lehet az égen, néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon megélénkül a szél, és késő délutántól néhol meg is erősödik. A zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet általában 37 és 42 fok között valószínű. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, kicsit mérséklődik majd a meleg, és néhol zápor, zivatar felhőszakadás is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jelentem 2 óra is elmúlt, lassacskán 5 perccel megy tovább a jó hangulat, és ez a csütörtök délután. Jó már arról beszélni, hogy egyet alszunk is itt a péntek, na de azért a mai napra is tartogatok még isteni zenéket. Például olyanokat, amiket lehet ordítva énekelni. Oroszlán Szonyi és a Tape State Dal pont ilyen, de Sonic is indít, ez a Sky, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ki mit választana első randira, milyen helyet, és mi az, amit egyáltalán nem választana? Ma délután erre vagyok kíváncsi. Zoli azt írja, hogy moziba biztos, hogy nem vinne senkit első randira, mert két órán át egymás mellett csak ülnénk, mint a kukák, aztán még mindig nem tudnánk a másikról semmit. Niki első randira a bevásárló központot biztos, hogy kizárná, mert hogy olyan, mintha ügyeket intéznénk, és nem ismerkednénk, úgyhogy például egy olyan kávézó, ami egy nagy plázában van, nekem az sem lenne jó választás. Na de nézzünk egy másikat. Balázs azt írja, egy hangulatos kávézó a legjobb szerintem első randira, ha működik a kémia, ott lehet maradni akár órákig, vagy estére is lehet valami programot vagy hasonló programot szervezni. Nem is hangzik rosszul. 06 20 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még az első randis tippek, vagy éppen kontraérvek, hova nem vinnének senkit első randira, illetve hova igen. Na várom a válaszokat, közben pedig Robbie Williams-szel megy tovább a délután. 1998-ból érkezik a millennium, az ezredforduló előtti várakozásról és az emberek akkori lelki állapotáról szól ez a dal, legalábbis Robbie szerint, aztán mindenki azt hall bele, amit szeretne. Millennium, itt a Best FM-en.

0: Vesztettem a legjobb zenék. Lalitól kaptam egy üzenetet, hogy továbbra is fennakadás van egy baleset miatt a keleti pályaudvarnál a Kerepesi úton, úgyhogy Budapesten erre kell, és ott egy kis fennakadásra számítani. Illetve azt az infót kaptam még, hogy az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Dunaföldvári pihenőhely után egy kamion az árokba csúszott, a 96-os kilométernél a külső sávot le is zárták. Baleset történt az 55-ös főúton is Baja közelében, a 97-es kilométernél, emiatt irányonként váltakozva engedik az autókat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom még az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: nem a szem. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
2: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
1: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak.
4: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
0: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Több támogatási formára is pályázhatnak a martonvásári fiatalok. Adományokkal segíthetjük a Néptánc Fesztivál vendégeit. Marad a hőség, Ficsúr Jerika vagyok. Több támogatási formára is pályázhatnak a martonvásári fiatalok. Az önkormányzata jól teljesítő szociálisan rászoruló diákok, a művészeti képzésben résztvevő gyermekek, valamint a e-i sportegyesületekben sportoló fiatalok számára is meghirdette támogatási programját. Segítséget igényelhetnek a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló hallgatók is. A pályázatok benyújtásának határideje szeptember 30-a. A részletes feltételek és a szükséges nyomtatványok a város honlapján érhetők el, írja a város közösségi oldalán. Adományokkal is támogatható a Székesfehérvári Nemzetközi Néptánc Fesztivál. A szervezők a hazai és külföldi fellépők fogadásához várják a lakosság segítségét. Jelenleg tartós élelmiszereket és fél literes szénsavmentes ásványvizet gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Friss zöldségeket, gyümölcsöket pedig augusztus 10-től fogadnak. A kezdeményezés célja, hogy a vendégek ellátásához szükséges készletek rendelkezésre álljanak, miközben a fehérváriak is részesei lehetnek a fesztivál sikerének. Demencia szűrés érhető el a velencei szakrendelőben. Az egészségfejlesztési iroda közreműködésével a Velence szakorvosi rendelőintézetben végzik a vizsgálatokat. Itt történik az eredmények kiértékelése is, írja Gárdony város közösségi oldala. A szűrést elsősorban középkor felett ajánlják, de bárki igénybe veheti. Időpontot előzetes telefonegyeztetéssel kérhet a lakosság. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőkutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
6: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban néhány perc alatt főguta és eszmélet festés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, frissek és üdék maradjanak.
5: Este 37 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet, este és az éjszaka nagy részében gyengén felhős lesz az ég. Péntek reggelre főként az északnyugati égbolton növekedhet meg erősebben a felhőzet. Elvétve lehet zápor, zivatar. Holnap reggelre 22-23 fokra hűl le a levegő, délután 31-33 fok várható. A híreket Ficsúr Jerikától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Nagyon vidám, kellemes csütörtök délutánt kívánok önnek így augusztus 6-án, amikor is a mikrofonnál Nagy Detti a folytatásban egészen 18 óráig. Remélem, hogy velem tart, mert hozom önnek életünk legjobb zenét, a 90-es, 2000-es évek bestjeit, úgyhogy itt lesz majd Beyoncé-től a Halo, és Karamelltől is a még egyszer, az órát pedig a Maroon 5 kezdi már is.
0: 108 és 90,4 best.

Tehát egy 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Nem tudom ön, hogy van vele, én ebben a nagy melegben mindig félve nézem meg, hogy az általam kinézett programokat vajon megtartják-e, vagy a hőségre való tekintettel elmarad. Nyilván érthető, hiszen ez a forróság igencsak megviseli már az egészséges szervezetet is, nem csak a gyerekekét, az idősekét, vagy a valamilyen betegséggel élőkét. Viszont szerencsére az Albarégia Jazz Fesztivál nem marad el, nem jut erre a sorsra, hiszen holnaptól egészen 9-éig, 3 napon keresztül várják a jazz zene szerelmeseit. A rendezvény közösségi oldalán olvasható, hogy szupertakarékos energiahasználattal bár, de megrendezik a programot, amelynek szakmai színvonala egyáltalán nem csorbul majd attól, hogy a hang- és fénytechnikai rendszert jelentősen optimalizálják majd. Így augusztus 7-e és 9-e között ismét zenével telik meg a Bartók Béla tér és a múzeumkert is, hiszen két helyszínen várják a jazz szerelmeseit. Holnap 18 órakor a Hangszíntér Művészeti Iskola végzősei nyitják majd meg a programot, akiket Csóka Péter és Fővenyi Máté koncertje követ majd. Dekkor lép színpadra az Olá Dezső Vibraton Quartett is, Olá Kálmán Junior társaságában, másnap pedig a Budapest Ragtime Band lép majd fel, a tradicionális vonalat képviselve. Augusztus 9-én 19 órakor Egri János Junior játéka zárja majd a 3 napos programot, amelyre sok szeretettel várják az érdeklődőket. Életünk legjobb zenéinek lejátszása viszont nem szünetel és nem ér véget soha. 0-24-ben pörgetjük önnek a 90-es 2000-es évek bestjeit, amik közül Ricky Martin és Mely a közösesem hiányozhat.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. A legjobb zenék.
1: Say yo!

0: kezem. 101 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a jetlagtől szólt a repül az idő az elmúlt percekben. És bizony olyannyira repül az idő, hogy már is elérkeztünk a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum Múzeum Talks nevű programsorozatának újabb epizódjához. Augusztus 19-én szerdán ismét a kultúra kerül a fókuszba. 14 órától kurátori tárlatvezetés lesz majd a Totus Tuus című kiállításban, 16 órától pedig egy kerekasztal beszélgetésre várják az érdeklődőket a Mária kultusz a művészetben, második János Pál pápa öröksége és a Totus Tuus kiállítás üzenete címmel. A programra sok szeretettel várják az érdeklődőket, aki viszont addig is a múzeum környékén jár, ő bármikor betérhet egy kicsit felfrissülni, hiszen hűsölő és olvasósarokkal vár mindenkit a Múzeum Rendház épületének fogadó csarnoka. Mi pedig itt a Besten életünk legjobb zenével várjuk azokat, akik pedig a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéire szeretnének kikapcsolódni, hiszen ezen időszak bestjeit gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk megállás nélkül 0-24-ben, úgyhogy már is jönnek a Sugar Babes-es csajok itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben továbbra is a tudatos vízhasználatra kéri a fogyasztóit a Fehér Víz Zrt. Bár Székesfehérvár vízellátását nem talaj vagy felszíni vizek biztosítják, tehát az asszály miatti vízhiány jóval kevésbé érinti a várost, ettől függetlenül viszont fontos a felelős vízhasználat. A Fehér Víz Zrt. Már közösségi oldalán korábban jelezte, hogy 6 vármegyei településen vízkorlátozást is el kellett rendelni, így Tabajdon, Mányon, Felcsúton, Etyeken, Vasztélypusztán és Alcsútdobozon is, amelynek célja a település lakosság ivóvízellátásának folyamatos biztosítása. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy lehetőség szerint mellőzzük vagy ütemezzük át a kertek és gyepfelületek, valamint a zöld területek locsolását, a medencék feltöltését, a gépjárművek ivóvízzel történő mosását, az utak, járdák és egyéb felületek mosását, valamint a nem alapvető lakossági és közületi vízfelhasználásokat. Ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a nagy nyári melegben mindenki számára elegendő ivóvíz álljon rendelkezésre, hiszen minden csepp számít. Székesfehérvár belvárosában pedig tűzcsapokra szerelt ideiglenes ivókutakat találhatunk, hogy felfrissüljünk egy kicsit, így például a Béketéren, a Prohászka Ottokár utca Kasszap István sarkán, a Petőfi Sándor utca Kossuth Lajos utca sarkán, a Válkörút Batai utca sarkon és a Piac tér Liszt Ferenc utca sarkán is. Na de az a jó hírem van, hogy életünk legjobb zenéi nem fogynak el soha, 0-24-ben bármikor elérhetőek, hogyha a 101.8-ra és a 90,4-re hangol, ahol a folytatásban már érkezik is Deniz és Orsovai Reni közöse, a Másként látom itt a Besten.

Meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy megállunk egy picit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Szétszeretlek.
2: Mert

0: az órát pedig Eminem kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel. 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: Reklámot hallottak.
6: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
7: Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. 39-41 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, valamint a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
8: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi köreknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben van a kisebb jártasság, mert az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a szolgáltatott helyzet kihasználása alatt próbálnak szerződést kötni.
7: Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Az országos tiszti főorvos döntése alapján péntek éjfélig marad érvényben az intézkedés. Székesfehérváron ivókutakkal és klimatizált helyiségekkel segítik a lakosságot. A város arra kéri a fehérváriakat, hogy különösen figyeljenek az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, lehetőség szerint árnyékban vagy hűvös környezetben tartózkodjanak. A közkutak és az ivóvízvételi pontok folyamatosan rendelkezésre állnak. Az Alba Pláza, az autóbusz pályaudvar váróterme, valamint a Fehér Palota felfrissülési lehetőséget biztosít a nagy melegben, írja a székesfehérvár.hu. A munkáltatókat arra kérik, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a dolgozók hőtermelésének csökkentése érdekében. A rendkívüli hőség miatt fokozott óvatosságra kérik a velenceieket. Velence város önkormányzata folyamatosan nyomon követi a helyzetet és együttműködik az érintett intézményekkel, írják közösségi oldalukon. Arra kérik a lakosokat, hogy gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, használják a közkutakat és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a betegekre és az egyedül élőkre. A város szükség esetén ivóvizet biztosít azoknak az idős vagy beteg velenceieknek, akik ezt önerőből nem tudják megoldani. Este 37 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet, este és az éjszaka nagy részében gyengén felhős lesz az ég. Péntek reggelre főként az északnyugati égbolton növekedhet meg erősebben a felhőzet. Elvétve lehet zápor, zivatar. Holnap reggelre 22-23 fokra hűl le a levegő, délután 31-33 fok várható. A híreket Ficsóri Erikától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A 4 órási hírek után már robogunk is tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90.4-en, hogyha eddig tartott a munkaideje, akkor most már sipírc haza, meg irány hűsölni, de ha még melóban van én, akkor is itt vagyok önnel, na meg életünk legjobb zené is, úgyhogy pörög majd az emlékszem, az órát pedig Eminem kezdi már is itt a Best FM.
9: 101.8 és 90.4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. A vármegye székhelyen rendhagyó döntést hozott a városvezetés, méghozzá ingyenesítette a Csitári strandot a székesfehérvári lakcímkártyával rendelkezők számára. Hétfőtől péntekig 17 és 20 óra között lehet élvezni a hűsítő habokat, ezen a héten is, illetve még a jövő héten is. Aki viszont eddig kimaradt, ő se csüggedjen, hiszen augusztus 14-ig erre minden hétköznap

lehetősége van, de ne felejtse otthon a lakcímkártyáját és egy fényképes igazolványt is vigyen magával, akár legyen az jogsi vagy személyigazolvány, és ne felejtse el bekenni sem magát, hiszen ilyenkor nagyon magas az UV-sugárzás. A fejeveri strand maximális befogadó képessége egyébként egyidejűleg 1400 fő. Hát azt nem tudom önnek számszerűen megmondani egyébként, hogy hány darab zene szerepel az adatbázisunkban, életünk legjobb zenéje, 90-es, 2000-es évek bestjei, de azt biztosan tudom, hogy 0-24-ben megállás nélkül pörgetjük önnek ezeket a hét minden egyes napján. Így a folytatásban már érkezik is Connie Williams és Moni Love közöse.

Come on. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hát azt szerintem minden környékbeli tudja, de talán még az országban is mindenki tudja, hogy Székesfehérváron augusztusban biztosan lehet számítani a Királyok vonulására, a Királyi Napok programsorozatra. Idén sem lesz ez másképp, így augusztus 14-től 23-áig várják az érdeklődőket. Ezzel egy időben pedig egy másik hagyomány is folytatódik, ez pedig a fehérvári mézünnep hagyománya, amely idén is csatlakozik a Királyi Napokhoz. Idén augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg ezt az ünnepet, amelyre határon innen és túlról is érkeznek majd a mézlovagrendek. Lesz mézkóstolás, mézvásár, mézes előadások, de még zümmögő interaktív játszóház is. Az Országzászló téren Fejér megyei méhészek és termelők várják az érdeklődőket. Augusztus 14-én, 15-én és 16-án reggel 8-tól este 7-ig rengeteg mindent megtudhatunk a mézről és a méhecskék világáról. Augusztus 16-án a Szent István mézlovagrend rendezvényére reggel 9-re várják az érdeklődőket a sóstói természetvédelmi területen, majd koszorúzás és mézszentelő szent mise veszi kezdetét, 15 óra 15 perctől pedig a belvárosban zenés kísérettel vonulnak majd fel a mézlovagrendek a mézkirálynővel az élen. A programra sok szeretettel várják nem csak a mézek szerelmeseit, de minden kedves érdeklődött, mi pedig itt a Besten a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatának szerelmeseit várjuk 0-24-ben megállás nélkül. Így a folytatásban már érkezik is By Alex és a Slep slágere.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben a jégkorongozást szerelmesei mindig megtalálják a kedvükre való elfoglaltságot, míg a nyári időszakban is ugyanis hamarosan lesz közkori a Met Arénában, ahol a királyi óriás bábokkal korcsolyázhatunk majd egyet. Na de nem csak a jégen, hanem a szárazföldön is bepillantást nyerhetünk a jégkorongozás világába, méghozzá a székesfehérvári Met Arénában. Megújult ugyanis a Pásztor György Magyar Jégkorong Emléktár székesfehérvári tárlata, amelyen most már látható a nemzeti csapat 26 dressze. Ezek 1964-től 2024-ig mutatják be a magyar jégkorong válogatott meszt történelmét. Többek között megnézhetjük azt az 1964-es csapatmeszt, amit az Innsbruck téli olimpián viseltek. A hoki válogatott ekkor volt utoljára ötkarikás játékokon. Aztán megnézhetjük a 83-as VB-n viselt válogatott meszt, illetve a 98-as B csoportos döntő győzelmekor viselt meszt. De a ruhadarabok mellett a magyar jégkorong válogatott sikereinek többi történelmi darabja is megtalálható, így a korongok, ütők, sisakok és korcsolyák is. A tárlatanyaga az aréna nyitvatartási idejében és a közönség korik alkalmával is látogatható, olvasható a Jégkorong Múzeum közösségi oldalán. Nálunk itt a Besten pedig a 90-es, 2000-es évek zenei tárlata hallgatható meg, hogyha a 101.8-ra és a 90.4-re hangolt, hiszen ezen időszak bestjeit gyűjtöttük önnek össze, és jártuk 0-24-ben. Megállás nélkül, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy incifinci szünetet, hírezünk, időjárás, azon aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a kavarok Anibis-től.
2: Tűpontos jó így fertődni kár.
1: Órát pedig a Chocolate Puma kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Szerezd be minden iskolaszert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
5: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
4: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
6: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
7: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Több helyen is elérhetők az Ivóvíz kutak Gárdonyban. Fehérvárra érkezik a Mohács 500 kiállítás.
9: Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsór Jerikától hallják.
8: Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Ellenzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádiónak Barna Viktória, Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
10: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességjegyzés.
8: Több helyen is elérhetők az Ivóvíz közkutak Gárdonyban. A tartós hőség miatt a város arra kéri a lakosságot, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a rendszeres folyadékpótlásra, és segítsék az idősebb, beteg vagy egyedül élő hozzátartozóikat és szomszédaikat is, írja a település közösségi oldala. Az Ivóvízkutak Gárdonyban, a Gárdony és Dinnyésen is több ponton használhatók. A város arra is felhívja a figyelmet, hogy a nagy melegben ne várják meg a szomjúságérzet kialakulását, hanem rendszeresen fogyasszanak vizet. Székesfehérvárra érkezik a Mohács 500 című vándorkiállítás. A Nemzeti Örökség Intézet magyar és angol nyelvű tárlata közérthetően ismerteti a mohácsi csatával kapcsolatos legújabb régészeti, antropológiai, valamint történettudományi eredményeket, írja a székesfehérvár.hu. Az érdeklődők megismerhetik az 1526-os mohácsi csata előzményeit és eseményeit, valamint annak következményeit és emlékezetét. Kiemelt helyet kapnak a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tömegsírjain végzett feltárások, valamint az 500. évforduló kiemelt programjai és az emlékhely megújítása. A tárlat augusztus 13-a és 24-e között a királyi napok idején lesz látható Fehérváron. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Este 37 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet, este és az éjszaka nagy részében gyengén felhős lesz az ég. Péntek reggelre főként az északnyugati égbolton növekedhet meg erősebben a felhőzet. Elvétve lehet zápor, zivatar. Holnap reggelre 22-23 fokra hűl le a levegő, délután 31-33 fok várható.
9: A híreket Ficsúri Erikától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az 5 óra első hírek után folytatódik is a pörgés itt a 101.8 és 90,4-en, méghozzá olyan fantasztikus dalokkal, amikkel egy pillanat alatt eljutunk 18 óráig a Best FM Night Shift indulásáig, hiszen itt lesz velünk Alcazar és a This is the World We Live In, és a Honey Beast-tel is a kavarog, az órát pedig a Chocolate Puma Kerti már is.
0: 101.8 és 90,4 Best.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben 7 másik vármegyéhez hasonlóan szúnyogírtásra számíthatunk. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ugyanis arról adott ki tájékoztatást, hogy többek között Békés és Csongrád-Csanád vármegye egyes holtágaiban végeznek majd légi, biológiai lárvagyérítést, de számíthatunk rájuk Fejér és Somogy vármegyében is, csak éppen itt földi kémiai eljárással védekeznek a kifejlett szúnyogok ellen. A kánikula következtében ugyanis, bár a honos fajok előfordulása csökkent, hiszen rekordalacsonyak a vízszintek, így nincsenek jelentős lárva tenyésztőhelyek sem, de néhány állandó víz és holtág még mindig alkalmas a csípőszúnyog lárvák fejlődésére. Egyébként a kertvárosias területeken érzékelhető a leginkább a szúnyog ártalom, ráadásul az invazív fajok jelenléte, főleg az ázsiai tigris szúnyog az, aki problémát okoz, hiszen bár nagyon-nagyon divatos a megjelenése, ettől függetlenül továbbra is idegesítően zümmögnek, és ha kedvük tartja, akkor meg is csípnek minket. Egyébként a lakosság is sokat tehet a szúnyog ártalom csökkentéséért, például azzal, hogy megszüntetjük a ház körüli apróbb vízmegállásokat, az eldugult eres csatornákat, vagy éppen kiöntjük a vödrökben, gyerekjátékokban összegyűlt vizeket is. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy egy szúnyoghálóval érdemes lefedni az esővízgyűjtőket is. De hogy még mikre érdemes odafigyelni, arról a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ weboldalán is talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéire érdemes figyelni. Ezeket nem írtjuk, sőt egyre inkább bővítjük ezek számát, hiszen mind a 90-es, 2000-es években és most így 2026-ban is megállják a helyüket a zenei listákon. A folytatásban például a Faith No More slágere, jön már is az Easy.

0: 101,9 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. A vármegye székhelyen a nagy hőség ellenére is folyamatos az öntözés a közterületeken, viszont fontos tudni, hogy hálózati ivóvizet nem használ a városgondnokság. Ehhez a munkához ezzel is tesznek a város zöld felületei érdekében, hogy azok fenntarthatóvá váljanak. A fiatal fák többsége körül több ezer öntözőzsák található város szerte, és kézzel is öntözik a fákat. Olvasható Székesfehérvár weboldalán, az egynyári virágokkal beültetett ágyásokban pedig csepegtető öntözőrendszer működik. A város több pontján locsolási célra furt kútból töltik a szakemberek az öntözőautók tartályait, tehát nem hálózati vizet használnak fel ehhez. Az uszoda mellett és a palotavárosi tavaknál is van például egy-egy ilyen kút, az egyik 80 méter, a másik 100 méter mély. Hetente kétszer érdek oda egy-egy fiatal fához a park fenntartók, és mintegy 50-70 liter vízzel töltik fel a zsákokat. A városgondnokság kis teherautóin ilyenkor nyáron egy-egy köbméteres tartály található, de van több olyan nagy autó is, amin akár kettő tartály is megtalálható. A sportpályák öntözéséhez eddig sem használtak ivóvizet, ez most is kútból történik, ami most kizárólag a pályák gyepszőnyegének megóvását szolgálja. A városgondnokság arra kéri a fehérváriakat, hogy a zöld környezet megóvása érdekében a lakókörnyezetükben öntsenek vizet a növényekre, különösen a fiatal fákra. Ezek a későbbiekben biztosan meghálálják majd a gondoskodást, de hogy hogyan segíthetünk rajtuk, arról a város weboldalán is találhatunk részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyek pedig abban segítenek nekünk, hogy a hangulatunk fergeteges legyen, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Ákezás lágere után nekem már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ White-ba, és indul vele a csütörtök esti Night Shift, így most Pápai Jóci és Majka közösével, ha Barokkal mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a pénteki best délutánt is, az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szombattól pár fokkal enyhül a forróság, tovább emelkedhet a Duna vízszintje, halálos tűz történt Baranyában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás viszont akkor is marad, de másodfokúra mérsékli az országos tiszti főorvos. Ez jövő kedd éjfélig marad majd érvényben. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában, a tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Igyunk elég folyadékot, főképp vizet, és ne csak akkor, ha szomjúságot érzünk. A legmelegebb órákban ne legyünk napon, és figyeljünk kiemelten az egyedül élő idős rokonainkra, ismerőseinkre. Elerett az eső a Duna vízgyűjtőin Ausztriában, esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A legfrissebb előrejelzések szerint holnap akár számottevő csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin. Ha ez megtörténik, az már néhány deciméteres emelkedést is okozhat a Duna-magyarországi szakaszán. Halálos tűzeset történt a Pécs közeli Cserkúton. A baranyai településen egy hétvégi ház gyulladt ki. Égett az aljnövényzet és az összehordott szemét is. A lángok gyorsan terjedtek, de sikerült megfékezni őket, írja a katasztrófavédelem. A tűzoltók a házban találtak rá a holttestre. Arra is figyelmeztet a hatóság, hogy országos tűzgyújtási tilalom van, már a legkisebb szikra is tragédiához vezethet. Ezért senki ne dobjon el égő cigarettacsikket, ne hagyjon üveget vagy más hulladékot a természetben, és a tűzgyújtási tilalom idején sehol se gyújtson tüzet. Szeptembertől a nyugtadásról is kötelező adatot szolgáltatni, ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A NAV türelmes lesz, évvégéig nem büntet, hanem segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép.
1: Ma tetőzik a hőség, országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő lehet az égen, néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon megélénkül a szél, és késő délutántól néhol meg is erősödik. A zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet általában 37 és 42 fok között valószínű. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, kicsit mérséklődik majd a meleg, és néhol zápor, zivatar felhőszakadás is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance himnuszait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség. Úgyhogy micsoda mázni, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce. 6-7-ig ilyen White Boy, héttől csütörtök itt az dancünk DJ Miller a lemezjátszók mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0-25-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shift-et, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0620-55-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is.

öttel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt, mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt tessék keresni.

0: Budapest FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dance himnuszok a 90-es és a 2000-es évekből, úgyhogy imivel gyorsan helyet cserélünk, pár perc, meg nagyon-nagyon rövid kell szusztanásnyi pihenő után. Innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Esik az eső a Duna vízgyűjtőjén Ausztriában. Halálos tűzeset történt Baranyában, megválasztották az év strandételét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elerett az eső a Duna vízgyűjtőin Ausztriában, esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A legfrissebb előrejelzések szerint holnap akár számottevő csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin. Ha ez megtörténik, az már néhány deciméteres emelkedést is okozhat a Duna magyarországi szakaszán. Halálos tűzeset történt a Pécs közeli Cserkúton. A baranyai településen egy hétvégi ház gyulladt ki. Égett az aljnövényzet és az összehordott szemét is. A lángok gyorsan terjedtek, de sikerült megfékezni őket, írja a katasztrófavédelem. A tűzoltók a házban találtak rá a holttestre. Arra is figyelmeztet a hatóság, hogy országos tűzgyújtási tilalom van, már a legkisebb szikra is tragédiához vezethet. Ezért senki ne dobjon el égő cigarettacsikket, ne hagyjon üveget vagy más hulladékot a természetben, és a tűzgyújtási tilalom idején sehol se gyújtson tüzet. Parkolóépítés közben találtak második világháborús repeszgránátot a Fehérvár megyei Kislángon. A majdnem 9 centis robbanó szerkezet miatt 50 méteres körzetben lezárták a területet. Ez egy orvosi rendelőt és mintegy 20 embert érintett. A gránátot majd egy kijelölt helyen semmisítik meg, közölte a Honvédség tűzszerész ügyelete. Hiányzik a víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása a talajból, ez is fokozza a forróságot, és emiatt száradnak el a kapás növények a szántóföldeken, írja agrometeorológiai jelentésében a Hungaromet. Az elmúlt 10 napban alig esett csapadék, az is csak lokálisan, az Alföldön pedig egy hónap alatt kevesebb, mint 5 mm eső esett. Az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj, a súlyos mezőgazdasági asztály tovább romlott. Változásra most úgy tűnik, hogy legfeljebb augusztus végén lehet számítani. Friss pisztránkonzerv lett az idei strandétel, egy Fonyódligeti újítás nyert bisztró kategóriában a Balatoni körrendezvényén. Az év balatoni stranddeszertjének egy genesdiási édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát. A legjobb büfétel címet pedig a Siófok szabadi fürdői tepertős kürtős mártogatós vitte el. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Meleg és szélrekord is született ma. Szombattól már csak másodfokú hőségriasztás lesz. Megválasztották az év strandételét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újabb meleg rekordok dőltek meg ma. Az új országos napi csúcsot Kiskunfélegyházán mérték 41,8 Celsius fokot. Ma megszületett az új abszolút fővárosi meleg rekord is. Újpest állomáson 41,6 Celsius fokot mértek. A Kékestetőn sem volt még soha ilyen meleg, 32,1 fok volt. Egy zivatar napi szélrekordot is hozott még hozzá Szolnokon, óránként 113 kilométeres széllökést rögzítettek. Szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás viszont akkor is marad, de másodfokúra mérsékli az országos tiszti főorvos. Ez jövő kedd éjfélig marad majd érvényben. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában. A tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Igyunk elég folyadékot, főképp vizet, és ne csak akkor, ha szomjúságot érzünk. A legmelegebb órákban ne legyünk napon, és figyeljünk kiemelten az egyedül élő idős rokonainkra, ismerőseinkre. Veszélyben a kőrisfák. A kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Bereg-Surány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, a korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
2: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállítószöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. Fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztul.
1: Friss pisztránkonzerv lett az idei strandétel, egy Fonyódligeti újítás nyert bisztró kategóriában a balatoni körrendezvényén. Az év balatoni stranddeszertjének egy genesdiási édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát. A legjobb büfétel címet pedig a Siófok szabadi fürdői tepertős kürtős mártogatós vitt el. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha valaki még nem futott volna bele abba a kis részvideóba a YouTube-on, ahogy Justin Timberlake elmeséli, hogy hogyan is született a Sexy Back a stúdióban, gyakorlatilag spontán 20 perc alatt, érdemes rá keresnie. Ezzel a dallal indítjuk a következő órát, ahol továbbra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak majd.
3: Ez a Night Shift a Best

egy nappal arrébb, hogy mikor jön már végre az az enyhülés, most tényleg úgy néz ki, hogy holnap itt lesz. 35 fokos nappali maximum, ami mondjuk a mai 40-41-hez képest tényleg enyhülés. Zápor, zivatar és hideg front, szóval csőstül kapjuk az enyhülést, de azt hiszem, hogy ez most már ennyi nap kánikula után bőven megfér.

0: Best of all.
1: Nekem zenék a most érkező dal eredeti Steve Wonder-féle verziója, azt a címet viseli, hogy Another Star, vagyis egy másik csillag, ami portugálul úgy hangoznék, hogy Outra Estrela, de úgy ritmikailag nem jött volna ki, úgyhogy ezért a csillag helyett lett

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Esik a Duna ausztriai vízgyűjtőjén. Több megyében pusztított tarló, erdő és bozott tűz, súlyos a mezőgazdasági asszály. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Már 11 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje múlt vasárnap óta Pakson. Erről a miniszterelnök számolt be közösségi oldalán. Magyar Péter egyebek mellett arról beszélt, hogy jelenleg a folyó osztrák vízgyűjtő területein esik az eső, ami vízszint emelkedést hozhat, de ez a paksi erőmű teljes visszakapcsolásához várhatóan nem lesz elegendő. Ráadásul a jövő hétre ismét szárazságot ígérnek. A kormányfő megismételte, hogy a nagy fogyasztóktól továbbra is azt várják, hogy betartsák az önkéntes fogyasztás csökkentést. A lakosságnak pedig megköszönte, hogy átütemezik az áramfogyasztást a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Több vármegyében pusztított tarló, erdő és bozott tűz. Bács-Kiskunban, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Fejér vármegyében is felcsaptak a lángok. Ercsiben 19 embert, 8 lovat és 100 kutyát kellett kimenteni. Tolnában, Paks-Duna-Kömlődön és a borsodi Emődön pedig több ezer embert érintő csőtörések történtek. A kormány gyors jelentésében arra is kitért, hogy szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás még érvényben marad akkor is, de másodfokúra mérséklik. Hiányzik a víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása a talajból, ez is fokozza a forróságot, és emiatt száradnak el a kapás növények a szántóföldeken, írja agrometeorológiai jelentésében a Hungaromet. Az elmúlt 10 napban alig esett csapadék, az is csak lokálisan, az Alföldön pedig egy hónap alatt kevesebb, mint 5 mm eső esett. Az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj, a súlyos mezőgazdasági asztály tovább romlott. Változásra most úgy tűnik, hogy legfeljebb augusztus végén lehet számítani. Újabb meleg rekordok dőltek meg ma. Az új országos napi csúcsot Kiskunfélegyházán mérték 41,8 Celsius fokot. Ma megszületett az új abszolút fővárosi meleg rekord is. Újpest állomáson 41,6 Celsius fokot mértek. A Kékestetőn sem volt még soha ilyen meleg, 32,1 fok volt. Egy zivatar napi szélrekordot is hozott, méghozzá Szolnokon óránként 113 kilométeres széllökést rögzítettek. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A Spice Girls egykori tagja, Melanie C érkezik majd a Never Be The Same Again-nel, és a Destiny's Child egykori tagja, Beyoncé nyitja majd ezt a 60 percet az Irreplaceable-en másodperceken belül, de 10-ig itt lesz még a Stars on 54 és az If You Could Read My Mind, jön majd még a Backstreet Boys és Punjabi MC is.
2: Ez a Night Shift a Best FM.

nem kopik. Best of Fame, a legjobb zenék. Az ezred forduló környékén ez a kis lemez rengeteg filmbe került be betét dalként. Többek között a Csavart be, mint Beckham, Bandit Like Beckham című angol végjátékba is, amelyben többek között Keira Knightley is játszott, meg egy pillanatra David Beckham is feltűnt bennem. Jön Punjabi MC és Elmondi Artubaké.

Best FM a legjobb zenék. Mi az két klub között egy harmadik? Az a Best FM jelenleg, mert hogy 50 Centet és az In The Clubot követi a Well Hello és T-Deni közös dal, a Disco Club mindjárt. De előtte még egy klub. A világ talán leghíresebb vagy leghírhettebb diszkója New York elős közepéről, amelynek egy egész estés mozifilmet is szenteltek. Stars on 54, If You Could Read My Mind. Jön a Betét dal itt a Best FM.

Sziget Fesztivál, ami hát ugye hivatalosan csak jövő kedden indul, de hát lezárások és forgalom korlátozások már jóval hamarabb lesznek. Holnap 0 órától, ami hát gyakorlatilag 2,5 óra múlva lesz. Szóval tilos lesz majd megállni a Záhony utca mindkét oldalán, a Gázgyár utca és a Gázgyár lakótelep utca között, illetve a Gázgyár lakótelep utca mindkét oldalán a Záhony utca

Best FM a legjobb zenék, akkor ennek az órának az utolsó perceit szenteljük a szerelemnek. A Love Message-en, a Love Message-el hamarosan, de előtte itt van a Backstreet Boys, az As Long As You Love Me-vel. Well.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap kihirdetik a villamos energiahálózat fejlesztési pályázat eredményét. Automatikusan jár az érintetteknek az iskolakezdési támogatás, mérséklődik a forróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Energia és vízügyi forradalomra van szükség Magyarországon, erről is beszélt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, amely érinti az energiatároló kapacitások fejlesztését, a hálózatfejlesztést, valamint a szén- és geotermikus energiát érintő beruházásokat. A kormányfő kitért arra is, hogy mintegy 600 milliárd forint uniós forrásból fejlődhet a hazai villamos energiahálózat. A pályázat eredményét holnap ismertetik. A beruházásokkal új vezetékek és alállomások épülhetnek, valamint nagyobb teljesítményű transzformátorok létesülhetnek. Ősszel elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ha sikeresen zárulnak az utolsó biztonsági vizsgálatok a hazai szakaszon. Erről tárgyalt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával Szabadkán. Kritikai hangok mellett stratégiai célként beszélt a vasútvonal mielőbbi befejezéséről a tárcavezető. A biztonsági próbák Budapest és Kelebia között már zajlanak, és várhatóan 2 héten belül lezárulnak. Egyelőre elmaradt a felsőoktatási ponthatárokat követő albérleti roham. Egy nagy ingatlanportál elemzése szerint országosan 6%-kal nőtt a napi telefonos érdeklődések száma a kiadó lakások iránt. Arra is rámutatnak, hogy ketté szakadt az albérletpiac, míg országosan visszafogottabb az érdeklődés, bizonyos egyetemi városokban jelentős a növekedés. Szegeden például 66%-kal többen érdeklődnek, a legnagyobb ugrást viszont Dunaújváros produkálta, ahol alacsony szintről ugyan, de 85%-kal nőtt a kiadó lakások utáni kereslet. 2 részletben érkezik az iskolakezdési támogatás, és nem kell igényelni. A juttatás automatikusan érkezik az érintettekhez, jelezte Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első részletét a Magyar Államkincstár folyósítja még a tanévkezdés előtt. A második 50 000 forintos részletet pedig utalvány formájában kapják a családok novemberben. Az összesen 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Vörös és fekete, így foglalhatnám össze az előttünk álló 60 percet itt a Besten, inkább a fekete fog dominálni. A vöröset egyedül majd csak a piros, az alma fogja képviselni a Magna Cum Laude-nak köszönhetően. Érkezik majd a Black Eyed Peas, a Where is the Love-val jön a Black Attack féle Heartless, és a Back to Black is hozza majd az akár péntek, akár szombatot.
2: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék. Sajnos csak egyetlen egy albumra futottam ettől a zenekartól. 1997 végén adták ki az On the Edge című albumukat, viszont erre az egy albumra is olyan most már klasszikusnak számító dalokat tudtak besűríteni, mint a Bang Bang, vagy éppen Ennio Morricone a Profi című filmhez írt témájából készült Heartless. Ez jön most itt a Best

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező dalban használt hangminták jogdíjai nem voltak tisztázva, úgyhogy egyedül a dal szerzőjének, Enyának a jó fejségén múlott, hogy a Fugees első nagylemeze, a The Score, egyáltalán megjelenhetett ezzel a kislemezzel. Jön a Ready or Not!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó első dal szépen körbeutazta a világot. Jamaikából indult, hiszen a dal eredetije ott jelent meg 1967-ben John Holtnak köszönhetően. Aztán 1980-ban átdolgozta az amerikai Blondie nevű zenekar, majd 2002-ben vette elő az Atomic Kitten. Ők jönnek most a Tide is High-al.
1: Ez a Night Shift a Best

Beztefem a legjobb zenék, ha most scrambleznénk, akkor az összes W-met el kellene használni a következő 7,5-8 percben, mert jön a White Town a Your Woman-nel, utána pedig a Follow the Flow a Porsche-ban itt a Beztefem.

Best of a legjobb zenék. Hát ilyen az, amikor egy rapper magányos. Akon és a Lonely után lássuk, hogy Sasha hogyan közelíti meg ugyanezt a témát. I Feel Lonely most itt a Besten a legjobb zenék között.

A legjobb zenék. Ennyi volt már a Night Shift és a csütörtök. Holnap péntek lesz. Miket nem mondok. Hagyom még pihenni a Night Shift rezidenseket, szóval holnap a Night Shift extrában kivételesen megint csak én leszek szolgálatban, mondhatni White Boy All Night Long holnap is. 6-tól 8-ig mix, 8-tól éjfélig pedig a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereit, pont úgy, mint hétfőtől csütörtökig minden nap. Senész, jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: A legjobb zenék minden nap.
0: Minden nap.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen